0: Vamos então começar a viajar pelo dia 26. Bohemian Beatles.
1: Következő vendégünk pedig nem más, mint Kakas, a Bohemian Beatles zenekar énekese, hegedűse, aki a legújabb lemezüket hozta el nekünk, az Akárki fiát. Hölgyeim és uraim,